hittem, hogy jó kedvem van, pedig a szívem gyászba van. Babám, jaj. Azt hittem, hogy jó kedvem van, pedig a szívem gyászba van. Babám.